0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma fizetik ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár. A legfeljebb egyéves gyermeket nevelő anyák akár 2,5 millió dináros visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak háztáji gazdasággal rendelkező falusi ház megvásárlására, jelentette be Milan Krikobabić, vidékfejlesztési miniszter. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj- és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergiatermelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket. A szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe téli és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. Akár 1.404.000 dináros, vagyis mintegy 12.000 eurós támogatást is kaphatnak a szerbiai háztartások, ha egyszerre több energetikai korszerűsítést végeznek el otthonukban. A támogatás nyílászáró cserére, hőszigetelésre, kazán cserére, hőszivattyú és napelemek telepítésére is igényelhető. Eltörölnék az elvált családi állapotot Svájcban. A javaslat szerint a válás után az érintettek a hivatalos nyomtatványokban ismét egyedülállóként szerepelnének. A kezdeményezést a Liberális Szabad Demokrata párt terjesztette elő. A párt szerint felesleges, hogy az elvált embereknek akár évtizedekkel házasságuk felbontása után is fel kell tüntetniük korábbi családi állapotukat. Legalább 35 ember meghalt, 54 pedig eltűnt, miután kigyulladt egy komp a Fülöp-szigeteken. A komp fedélzetén 132 ember tartózkodott. A túlélők beszámolói szerint a tűz kitörése előtt egy erős robbanást lehetett hallani, majd sűrű füst és lángok jelentek meg. A hatóságok szerint a mentési munkálatokat kezdetben a nagy hűség és a sűrű füst nehezítette. Alexander Zverev nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének döntőjét. A világranglista második helyén álló német teniszező négy szetben 6-3-7-6, 5-7-6-2-re győzte le az amerikai Ben Sheltont New Yorkban. Andrea Kimi Antonelli győzelmével zárult a Forma 1-es spanyol nagydíj a vadonatúj madridi pályán. A Mercedes olasz versenyzője a második helyről rajtolt, és a futam során végig harcban volt az élmezőnnyel. Ma borult csapadékos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 17, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

komplex egészségügyi szolgáltatást egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Adai Rádió. Hírek minden órában.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Adán az alsó rétben eladó két egyenként 4 négyzetméteres megművelhető termőföld parcella. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 065 20 54 331.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. It's so lovely when it's sunny.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma fizeti ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár. A legfeljebb egyéves gyermeket nevelő anyák akár 2,5 millió dináros visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak háztáji gazdasággal rendelkező falusi ház megvásárlására, jelentette be Milan Krkobabić, vidékfejlesztési miniszter. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj- és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergiatermelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket. A szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe téli és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. Akár 1.404.000 dináros, vagyis mintegy 12.000 eurós támogatást is kaphatnak a szerbiai háztartások, ha egyszerre több energetikai korszerűsítést végeznek el otthonukban. A támogatás nyílászáró cserére, hőszigetelésre, kazán cserére, hőszivattyú és napelemek telepítésére is igényelhető. Eltörölnék az elvált családi állapotot Svájcban. A javaslat szerint a válás után az érintettek a hivatalos nyomtatványokban ismét egyedülállóként szerepelnének. A kezdeményezést a Liberális Szabad Demokrata párt terjesztette elő. A párt szerint felesleges, hogy az elvált embereknek akár évtizedekkel házasságuk felbontása után is fel kell tüntetniük korábbi családi állapotukat. Legalább 35 ember meghalt, 54 pedig eltűnt, miután kigyulladt egy komp a Fülöp-szigeteken. A komp fedélzetén 132 ember tartózkodott. A túlélők beszámolói szerint a tűz kitörése előtt egy erős robbanást lehetett hallani, majd sűrű füst és lángok jelentek meg. A hatóságok szerint a mentési munkálatokat kezdetben a nagy hűség és a sűrű füst nehezítette. Alexander Zverev nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének döntőjét. A világranglista második helyén álló német teniszező négy szetben 6-3-7-6, 5-7-6-2-re győzte le az amerikai Ben Sheltont New Yorkban. Andrea Kimi Antonelli győzelmével zárult a Forma 1-es spanyol nagydíj a vadonatúj madridi pályán. A Mercedes olasz versenyzője a második helyről rajtolt, és a futam során végig harcban volt az élmezőnnyel. Ma borult csapadékos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 17, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az elosztó gázhálózaton végzett munkátok miatt szeptember 14-én hétfőn reggel 7 és 10 óra között a földgázszolgáltatást átmenetileg szünetelni fog. A megjelölt időpontban gázellátás nélkül marad Mohol település teljes egésze, ADA következő utcái: november 29, Boris Kidrics, Zsikica Jovanovics, Krajiska, Grobjanszka, Nusitjeva, március 8, Hajduk Vejková, Becsei út, Gyuregyani Csica, Nenad Dudvárszki, Szabó Szepesi László, Dósa András, Moholi út és Dzsuszán Szednakov utca. Köszönjük megértésüket és türelmüket!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A. Adai Rádió. Hírek minden órában.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Kettelt termelők. A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedi UU Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

A község önkormányzata a környezetvédelmi minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfa sor létesült Adak járatától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva Adakőség önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

0: önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma fizeti ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár. A legfeljebb egyéves gyermeket nevelő anyák akár 2,5 millió dináros visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak háztáji gazdasággal rendelkező falusi ház megvásárlására, jelentette be Milan Krkobabić, vidékfejlesztési miniszter. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj- és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergiatermelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket. A szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe téli és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. Akár 1.404.000 dináros, vagyis mintegy 12.000 eurós támogatást is kaphatnak a szerbiai háztartások, ha egyszerre több energetikai korszerűsítést végeznek el otthonukban. A támogatás nyílászáró cserére, hőszigetelésre, kazán cserére, hőszivattyú és napelemek telepítésére is igényelhető. Eltörölnék az elvált családi állapotot Svájcban. A javaslat szerint a válás után az érintettek a hivatalos nyomtatványokban ismét egyedülállóként szerepelnének. A kezdeményezést a liberális Szabad Demokrata párt terjesztette elő. A párt szerint felesleges, hogy az elvált embereknek akár évtizedekkel házasságuk felbontása után is fel kell tüntetniük korábbi családi állapotukat. Legalább 35 ember meghalt, 54 pedig eltűnt, miután kigyulladt egy komp a Fülöp-szigeteken. A komp fedélzetén 132 ember tartózkodott. A túlélők beszámolói szerint a tűz kitörése előtt egy erős robbanást lehetett hallani, majd sűrű füst és lángok jelentek meg. A hatóságok szerint a mentési munkálatokat kezdetben a nagy hűség és a sűrű füst nehezítette. Alexander Zverev nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének döntőjét. A világranglista második helyén álló német teniszező négyszetben 6-3, 7-6, 5-7, 6-2-re győzte le az amerikai Ben Sheltont New Yorkban. Andrea Kimi Antonelli győzelmével zárult a Forma 1-es spanyol nagydíj a vadonatúj madridi pályán. A Mercedes olasz versenyzője a második helyről rajtolt, és a futam során végig harcban volt az élmezőnnyel. Ma borult csapadékos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 17, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

tisztelt termelők! A Hitel BOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésünk napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedi UU Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma fizeti ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár. A legfeljebb egyéves gyermeket nevelő anyák akár 2,5 millió dináros vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak háztáji gazdasággal rendelkező falusi ház megvásárlására, jelentette be Milan Krkobabić, vidékfejlesztési miniszter. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj- és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergia termelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket. A szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe téli és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. Akár 1.404.000 dináros, vagyis mintegy 12.000 eurós támogatást is kaphatnak a szerbiai háztartások, ha egyszerre több energetikai korszerűsítést végeznek el otthonukban. A támogatást nyílászáró cserére, hőszigetelésre, kazán cserére, hőszivattyú és napelemek telepítésére is igényelhető. Eltörölnék az elvált családi állapotot Svájcban. A javaslat szerint a válás után az érintettek a hivatalos nyomtatványokban ismét egyedülállóként szerepelnének. A kezdeményezést a liberális Szabad Demokrata párt terjesztette elő. A párt szerint felesleges, hogy az elvált embereknek akár évtizedekkel házasságuk felbontása után is fel kell tüntetniük korábbi családi állapotukat. Legalább 35 ember meghalt, 54 pedig eltűnt, miután kigyulladt egy komp a Fülöp-szigeteken. A komp fedélzetén 132 ember tartózkodott. A túlélők beszámolói szerint a tűz kitörése előtt egy erős robbanást lehetett hallani, majd sűrű füst és lángok jelentek meg. A hatóságok szerint a mentési munkálatokat kezdetben a nagy hűség és a sűrű füst nehezítette. Alexander Zverev nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének döntőjét. A világranglista második helyén álló német teniszező négy szetben 6-3, 7-6, 5-7, 6-2-re győzte le az amerikai Ben Sheltont New Yorkban. Andrea Kimi Antonelli győzelmével zárult a Forma 1-es spanyol nagydíj a vadonatúj madridi pályán. A Mercedes olasz versenyzője a második helyről rajtolt, és a futam során végig harcban volt az élmezőnnyel. Ma borult csapadékos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 17, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

Sassy Tagis Hit, Adai Rádió. A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az elosztó gázhálózaton végzett munkátok miatt szeptember 14-én hétfőn reggel 7 és 10 óra között a földgázszolgáltatást átmenetileg szünetelni fog. A megjelölt időpontban gázellátás nélkül marad Mohol település teljes egésze, ADA következő utcái: november 29, Boris Kidrics, Zsikica Jovanovics, Krajiska, Grobjanszka, Nusitjeva, március 8, Hajduk Vejková, Becsei út, Gyuregyanicsica, Nenad Dudvarszki, Szabó Szepesi László, Dósa András, Moholi út és Zsuszán Szednakov utca. Köszönjük megértésüket és türelmüket!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

tisztelt termelők! A Hitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Hite D.O.O. Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ada község önkormányzata a környezetvédelmi minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfasor létesült Ada kijáratától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva Ada község önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

Önkéntes véradás Adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

Gyeljöd a bármit kérsz. Mindig a lóvé a pénz. Ha csak rohansz az úton előre a lejtőn, nem biztos, hogy célba is érsz. Mindennek megvan az ára. A kérdés, hogy mennyire drága, hogy az, amit kapsz, azért cserébe mit veszítesz el, és mennyire fájna.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató.
2: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma fizeti ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár. A legfeljebb egyéves gyermeket nevelő anyák akár 2,5 millió dináros vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak háztáji gazdasággal rendelkező falusi ház megvásárlására, jelentette be Milan Krkobabić, vidékfejlesztési miniszter. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj- és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergiatermelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket. A szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe téli és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. Akár 1.404.000 dináros, vagyis mintegy 12.000 eurós támogatást is kaphatnak a szerbiai háztartások, ha egyszerre több energetikai korszerűsítést végeznek el otthonukban. A támogatás nyílászáró cserére, hőszigetelésre, kazán cserére, hőszivattyú és napelemek telepítésére is igényelhető. Eltörölnék az elvált családi állapotot Svájcban. A javaslat szerint a válás után az érintettek a hivatalos nyomtatványokban ismét egyedülállóként szerepelnének. A kezdeményezést a liberális Szabad Demokrata párt terjesztette elő. A párt szerint felesleges, hogy az elvált embereknek akár évtizedekkel házasságuk felbontása után is fel kell tüntetniük korábbi családi állapotukat. Legalább 35 ember meghalt, 54 pedig eltűnt, miután kigyulladt egy komp a Fülöp-szigeteken. A komp fedélzetén 132 ember tartózkodott. A túlélők beszámolói szerint a tűz kitörése előtt egy erős robbanást lehetett hallani, majd sűrű füst és lángok jelentek meg. A hatóságok szerint a mentési munkálatokat kezdetben a nagy hűség és a sűrű füst nehezítette. Alexander Zverev nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének döntőjét. A világranglista második helyén álló német teniszező négyszetben 6-3, 7-6, 5-7, 6-2-re győzte le az amerikai Ben Sheltont New Yorkban. Andrea Kimi Antonelli győzelmével zárult a Forma 1-es spanyol nagydíj a vadonatúj madridi pályán. A Mercedes olasz versenyzője a második helyről rajtolt, és a futam során végig harcban volt az élmezőnnyel. Ma borult csapadékos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 17, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották.
1: Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodukt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.
1: Akinek fáj még az is velem maradt, neki minden a szabad ő a sodró. Szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy megbánt.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Adán az Alsóhídben eladó két egyenként 4 négyzetméteres megművelhető termőföld parcella. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 065 20 54 331.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. 107,7 Adai Rádió.

0: Adán az Alsórídben eladó két egyenként 4 négyzetméteres megművelhető termőföld parcella. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 065 20 54 331.
1: A pontos idő 14 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
0: A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
2: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
0: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
2: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma fizeti ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár. A legfeljebb egyéves gyermeket nevelő anyák akár 2,5 millió dináros visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak háztáji gazdasággal rendelkező falusi ház megvásárlására, jelentette be Milan Krkobabić, vidékfejlesztési miniszter. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj- és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergiatermelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket. A szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe téli és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. Akár 1.404.000 dináros, vagyis mintegy 12.000 eurós támogatást is kaphatnak a szerbiai háztartások, ha egyszerre több energetikai korszerűsítést végeznek el otthonukban. A támogatás nyílászáró cserére, hőszigetelésre, kazán cserére, hőszivattyú és napelemek telepítésére is igényelhető. Eltörölnék az elvált családi állapotot Svájcban. A javaslat szerint a válás után az érintettek a hivatalos nyomtatványokban ismét egyedülállóként szerepelnének. A kezdeményezést a Liberális Szabad Demokrata párt terjesztette elő. A párt szerint felesleges, hogy az elvált embereknek akár évtizedekkel házasságuk felbontása után is fel kell tüntetniük korábbi családi állapotukat. Legalább 35 ember meghalt, 54 pedig eltűnt, miután kigyulladt egy komp a Fülöp-szigeteken. A komp fedélzetén 132 ember tartózkodott. A túlélők beszámolói szerint a tűz kitörése előtt egy erős robbanást lehetett hallani, majd sűrű füst és lángok jelentek meg. A hatóságok szerint a mentési munkálatokat kezdetben a nagy hűség és a sűrű füst nehezítette. Alexander Zverev nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének döntőjét. A világranglista második helyén álló német teniszező négy szetben 6-3, 7-6, 5-7, 6-2-re győzte le az amerikai Ben Sheltont New Yorkban. Andrea Kimi Antonelli győzelmével zárult a Forma 1-es spanyol nagydíj a vadonatúj madridi pályán. A Mercedes olasz versenyzője a második helyről rajtolt, és a futam során végig harcban volt az élmezőnnyel. Ma borult csapadékos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 17, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Csak a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákban többé ne essek, a csodákban.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az elosztó gázhálózaton végzett munkátok miatt szeptember 14-én hétfőn reggel 7 és 10 óra között a földgázszolgáltatást átmenetileg szünetelni fog. A megjelölt időpontban gázellátás nélkül marad Mohol település teljes egésze, ADA következő utcái: november 29, Boris Kidrics, Zsikica Jovanovics, Krajiska, Grobjanszka, Nusitjeva, március 8, Hajduk Vejková, Becsei út, Gyuregyanicsica, Nenad Dudvarszki, Szabó Szepesi László, Dósa András, Moholi út és Dusan Szedmakov utca. Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelő! A Kitel DOO Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

A község önkormányzata a környezetvédelmi minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfasor létesült Adak járatától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva Adakőség önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

önkéntes véradás Adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma fizeti ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár. A legfeljebb egyéves gyermeket nevelő anyák akár 2,5 millió dináros visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak háztáji gazdasággal rendelkező falusi ház megvásárlására, jelentette be Milan Krkobabić, vidékfejlesztési miniszter. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj- és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergiatermelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket. A szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe téli és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. Akár 1.404.000 dináros, vagyis mintegy 12.000 eurós támogatást is kaphatnak a szerbiai háztartások, ha egyszerre több energetikai korszerűsítést végeznek el otthonukban. A támogatás nyílászáró cserére, hőszigetelésre, kazán cserére, hőszivattyú és napelemek telepítésére is igényelhető. Eltörölnék az elvált családi állapotot Svájcban. A javaslat szerint a válás után az érintettek a hivatalos nyomtatványokban ismét egyedülállóként szerepelnének. A kezdeményezést a Liberális Szabad Demokrata párt terjesztette elő. A párt szerint felesleges, hogy az elvált embereknek akár évtizedekkel házasságuk felbontása után is fel kell tüntetniük korábbi családi állapotukat. Legalább 35 ember meghalt, 54 pedig eltűnt, miután kigyulladt egy komp a Fülöp-szigeteken. A komp fedélzetén 132 ember tartózkodott. A túlélők beszámolói szerint a tűz kitörése előtt egy erős robbanást lehetett hallani, majd sűrű füst és lángok jelentek meg. A hatóságok szerint a mentési munkálatokat kezdetben a nagy hűség és a sűrű füst nehezítette. Alexander Zverev nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének döntőjét. A világranglista második helyén álló német teniszező négy szetben 6-3-7-6, 5-7-6-2-re győzte le az amerikai Ben Sheltont New Yorkban. Andrea Kimi Antonelli győzelmével zárult a Forma 1-es spanyol nagydíj a vadonatúj madridi pályán. A Mercedes olasz versenyzője a második helyről rajtolt, és a futam során végig harcban volt az élmezőnnyel. Ma borult csapadékos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 17, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

tisztelt termelők! A Kitel BOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedio Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Ma fizeti ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár. A legfeljebb egyéves gyermeket nevelő anyák akár 2,5 millió dináros visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak háztáji gazdasággal rendelkező falusi ház megvásárlására, jelentette be Milan Krkobabić, vidékfejlesztési miniszter. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj- és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergiatermelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket. A szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe téli és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. Akár 1.404.000 dináros, vagyis mintegy 12.000 eurós támogatást is kaphatnak a szerbiai háztartások, ha egyszerre több energetikai korszerűsítést végeznek el otthonukban. A támogatás nyílászáró cserére, hőszigetelésre, kazán cserére, hőszivattyú és napelemek telepítésére is igényelhető. Eltörölnék az elvált családi állapotot Svájcban. A javaslat szerint a válás után az érintettek a hivatalos nyomtatványokban ismét egyedülállóként szerepelnének. A kezdeményezést a Liberális Szabad Demokrata párt terjesztette elő. A párt szerint felesleges, hogy az elvált embereknek akár évtizedekkel házasságuk felbontása után is fel kell tüntetniük korábbi családi állapotukat. Legalább 35 ember meghalt, 54 pedig eltűnt, miután kigyulladt egy komp a Fülöp-szigeteken. A komp fedélzetén 132 ember tartózkodott. A túlélők beszámolói szerint a tűz kitörése előtt egy erős robbanást lehetett hallani, majd sűrű füst és lángok jelentek meg. A hatóságok szerint a mentési munkálatokat kezdetben a nagy hűség és a sűrű füst nehezítette. Alexander Zverev nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének döntőjét. A világranglista második helyén álló német teniszező négyszetben 6-3, 7-6, 5-7, 6-2-re győzte le az amerikai Ben Sheltont New Yorkban. Andrea Kimi Antonelli győzelmével zárult a Forma 1-es spanyol nagydíj a vadonatúj madridi pályán. A Mercedes olasz versenyzője a második helyről rajtolt, és a futam során végig harcban volt az élmezőnnyel. Ma borult csapadékos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 17, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Adai Rádió. Hírek minden órában. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

tisztelt termelők! A Kitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite D.O.O. Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Naprédák Transz D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: Adán az Alsóridben eladó két egyenként 4 négyzetméteres megművelhető termőföld parcella. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 065 20 54 331. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350. Was the knight in shining armor in your movie?

Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az elosztó gázhálózaton végzett munkátok miatt szeptember 14-én hétfőn reggel 7 és 10 óra között a földgázszolgáltatást átmenetileg szünetelni fog. A megjelölt időpontban gázellátás nélkül marad Mohol település teljes egésze, ADA következő utcái: november 29, Boris Kidrics, Zsikica Jovanovics, Krajiska, Grobjanszka, Nusitjeva, március 8, Hajduk Vejková, Becsei út, Gyuregyanicsica, Nenad Dudvarszki, Szabó Szepesi László, Dósa András, Moholi út és Zsuszán Szedmakov utca. Köszönjük megértésüket és türelmüket!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Tisztelt termelők! A Hitel D.O.O. Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Hitel D.O.O. Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: A község önkormányzata a környezetvédelmi minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfa sor létesült Adaki járatától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva Adaközség önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.
1: Soha ne hagyjátok, hogy bárki azt mondja nektek, hogy nem valósíthatjátok meg!

önkéntes véradás a dán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

tonga bőr alatt a sebek tudom rendbe raknál. Fekete rúzs nyomok az ajkamon, te itt maradtál, dob hátra. Nem féltünk egy imába, nem féltünk mi már semmitől, csak a lelkem,

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7